0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök június 3-ai magyar nyelvű adásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Komoly drágolás jöhet a horvát boltokban. Magyar Péter zöld utat adhat Ukrajna uniós csatlakozásának. Változékony felhőzet mellett túlnyomó napsütéses, kellemesen meleg időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: Bár a horvát fogyasztói költés egyelőre kitart, a kiskereskedelmi szektor egyre nagyobb nyomás alá került. Az élelmiszerárak emelkednek, a vásárlók óvatosabbá válnak, a forgalom növekedés pedig lassul. A Zágrábi Gazdaságkutató Intézet ágazati elemzése szerint a horvát kiskereskedelem bizonytalanabb időszak elé néz. Ezt a helyzetet az infláció és a munkaerőhiány, valamint a háborúkhoz és az energiaárak emelkedéséhez köthető globális instabilitás egyaránt súlyosbítja. Az idei év elején a megélhetési költségek drágulása miatt több fogyasztói bojkott is szerveződött a kereskedelmi láncok ellen. Az intézet előrejelzése szerint a horvát gazdaság idén 2,6%-kal bővülhet, míg a fogyasztói kiadások 3,2%-kal nőhetnek. Létezik azonban egy kedvezőtlenebb forgatókönyv is. Ha az olajár eléri a hordonkénti 120 dollárt, a földgázára pedig a megavatóránként a 90 eurót, a GDP növekedés 2,1%-ra lassulhat. Ebben az esetben az infláció akár 5,6%-ra is ugorhat. A jelentés arra figyelmeztet, hogy az ár önmagában nem dönti el, mely kereskedők lesznek sikeresek. A fogyasztói bizalom megőrzése, a hatékony költséggazdálkodás és az olyan új technológiák alkalmazása, mint a mesterséges intelligencia egyaránt meghatározó lesz. Az intézet hangsúlyozta, hogy a tisztességtelennek vélt árazás 2026-ban újabb fogyasztói ellenállást válthat ki. A kereskedőknek ezért átláthatóan kell kommunikálniuk az esetleges áremeléseket. A horvát kiskereskedelmi vállalkozások száma 2025-ben 11,3%-kal csökkent. 5 év alatt ez már 18%-os visszaesés jelent, miközben a nemzetgazdaság egészében 9,3%-kal nőtt a cégek száma. A munkaerőhiány és a dolgozókért folytatott verseny felhajtotta a béreket. Bár a szektorban a nettó fizetések 10,4%-kal emelkedtek, az 1181 eurós átlagos kiskereskedelmi bére továbbra is elmarad az 1449 eurós országos átlagtól. Bár az Európai Uniós kiskereskedelmi forgalom tavaly 2,4%-kal nőtt, Horvátország ennél is jobban teljesített, ami viszonylag erős belföldi keresletre utal. A horvát kereskedők ugyanakkor a termelékenység, az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott érték és a haszonkulcs terén továbbra is az uniós átlag alatt maradnak. Az intézet a szektor három fő prioritásaként a promóciók és a saját márkás termékek révén elérhető bevételnövelést, az ellátási láncok megerősítését, valamint a működési költségek csökkentését jelölte meg. Emellett kiemelték a mesterséges intelligencia, az adatelemzés és az elkereskedelem fokozottabb alkalmazásának fontosságát. A Politico értesülései szerint Magyarország zárt ajtók mögött jelezte, hogy hajlandó feloldani az Ukrajna uniós tagságával szembeni ellenállást, amely évek óta akadályozta a csatlakozási folyamatot. Diplomáciai források szerint az ukrán fél garanciákat vállalt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezésére, és teljesítenék a magyar kormány által megfogalmazott 11 pontos igénylista kéréseit. Ezzel lehetővé tenni, hogy Ukrajna és Moldova megkezdhesse a formális csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. A döntés jelentős fordulatot hozhat a régió politikai és gazdasági integrációjában, különösen annak fényében, hogy Magyarország eddig következetesen ellenezte Ukrajna EU tagságát. A csatlakozási folyamat első hivatalos szakaszának megnyitását a június 15-én Luxemburgban tartandó kormányközi konferencián tervezik bejelenteni. A politikó szerint a tárgyalások felgyorsulásához hozzájárult Magyar Péter brüsszeli látogatásai is, ahol többek között Ursula von der Leyennel tárgyalt, és megállapodott 5800 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról. Ez a pénzügyi megállapodás valószínűleg szintén szerepet játszott abban, hogy Magyarország hajlandóságot mutatott a kompromisszumra. A végső döntést a 27 tagállam egyhangú szavazással hozhatja meg a június 15-i kormányközi konferencián.

0: A Bejjei járásban ma egy Horvátország-Magyarország Interreg pályázat bemutató konferenciát szerveztek, melynek vezető partnere a Bejjei járás, projektpartnerei pedig a Zöld Osztják Természet és Környezetvédelmi Egyesület és a Somogy vármegyei önkormányzat. Az Unitrat projekt célja a Horvátország és Magyarország közötti átnyúló együttműködés erősítése, a horvát-magyar határtérség kulturális és természeti örökségének megőrzése, népszerűsítése és közös bemutatása. A projekt közös rendezvényeken, fesztiválprogramokon, oktatási és hagyományőrző tevékenységeken keresztül kapcsolja össze a helyi közösségeket, kulturális szereplőket, fiatalokat és kisebbségi csoportokat, elősegítve a kölcsönös megértést, a helyi identitás erősítését és a fenntartható együttműködést a határ mindkét oldalán. A projekt összértéke 153 millió euró, melyből 122,5 millió euró Európai Uniós forrásból támogatott. A projekt időtartama pedig 12 hónap. Adásunknak a magyarországi Somogy megyei önkormányzat képviselője nyilatkozott.
1: Tóth Zoltán vagyok, Somogy vármegyei önkormányzattól érkeztem, Kaposváron vagyunk. Ebben az Unitrat nevezetű horvát-magyar projektben mi vagyunk a magyarországi projektpartnerek. Ugye hárman vagyunk a partnerségben, Bilje település, illetve a Zöldeszék Egyesület, mi ugye Somogy vármegyei önkormányzat a magyar részről, és rendezvényeket fogunk tartani, amelyeknek a témája a közös horvát-magyar kulturális hagyományoknak az ápolása. Mai napon ugye bemutatásra kerül a teljes projekt, illetve a partnerek el fogják mondani, hogy pontosan mik lesznek a tevékenységek, meg a megvalósítandó feladatok a pályázat során. Talán volt ilyen partnerkereső fórum, és Bélyeiek kerestek magyarországi partnereket, és valahogy a Somogy vármegyei önkormányzattal kapcsolatba kerültek, szerintem vezetőinken keresztül, a Bíró Norbert elnök úron keresztül, és akkor mi is szerettünk volna horvát-magyar projektekbe részt venni, és akkor elkezdtünk beszélgetni róla, és akkor végül sikerült összehozni ezt a pályázatot, és akkor most itt a nyitó rendezvény éppen ma zajlik. Minél több rendezvény valósuljon meg magyar és horvát oldalon is, és minél több magyar, illetve horvát lakos vagy ember vegye részt a másik országnak a rendezvényén. Tehát igazából ugye az egész horvát-magyar együttműködéseknek a célja az, hogy a két ország és a határok mentén élőknek a kapcsolatai ugye fejlődjenek, és mi is ezt erre próbálunk megoldásokat, rendezvényeket szervezni, illetve együttműködéseket megvalósítani. Nekünk ugye három rendezvényünk lesz, amiben egy már meg is valósult most szombaton. Ez a Zselic Kaposvárhoz közel, megyeszékhelyünkhöz közel van egy erdős terület, ahol a Ropoi tó mellett volt egy futóverseny, amit a Somogy vármegyei erdős fafeldolgozó cég rendezett, és mi erre a rendezvényre kapcsolódtunk ezzel az első rendezvényünkkel, ahol a Somogy vármegyei helyi értékeket, nekünk van egy ilyen kezdeményezésünk, hogy helyi értékeket gyűjtjük, már 219 ilyen helyi érték van a Somogy vármegyében, amiket helyi értékké nyilvánítottunk, van egy értéktárbizottságunk, aki ezen dolgozik, és ez az egyik, ez a Zselic térség is egy olyan terület, amit szeretnénk bemutatni és népszerűsíteni Horvátországban is, hogy jöjjenek és látogassák meg a horvátok is. És akkor itt volt egy rendezvény, ahol mi a fiatalokat szólítottuk meg elsősorban, kézműves foglalkozásokat tartottunk, homokvár, illetve homoktáblákat tudtak csinálni a gyerekek. Huszár bemutató volt a horvát oldalról, Bélyéből a magyar népviseleteket hoztak el a kollégák, és azokat a gyerekek felpróbálhatták, illetve használhatták a huszároknak a fegyvereket, a puskákat, meg a felszereléseiket kipróbálhatták.

0: időjárás jelentés.
1: A reggeli napsütés borult időnként csapadékos idő váltotta fel. Eszéken délben 25 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1008 hektopaszkál volt. Napsütéses, kellemesen meleg időt láttak elő vidékünkre a meteorológusok holnapra. Gyenge vagy mérsékelt északi, északnyugati irányú szél fúj. A hőmérséklete nem változik lényegesen, és a reggeli órákban 13 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 25 Celsius fokot.

vagy hajlan, igazán én csak akkor élek. Lehet tél is, vagy forró nyár, és akkor én soha se félek. Ez az igazság pillanata, megalljuk a bűnöket, őszintén beszélek.

Eljön a kép. Június 3-ai adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket a többi munkatárs nevében. Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszonthallásra.